6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 550 hatásainkat. 024 555 976. www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.
4: Check this out. 1, 2, 3, it's the place to be.
5: And this is Sugar Ray.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: That's my station. Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Online is megvásárolhatjuk a nemzetközi vonatjegyeket, jelentette be a Szerbegyai Vasutak. Az új szolgáltatásnak köszönhetően már interneten is váltható jegy a Montenegróba közlekedő nemzetközi járatokra, valamint Szabadka és Szeged között közlekedő vonatokra a Vasúttársaság hivatalos honlapján. Az online vásárlásra járó 5%-os kedvezmény továbbra is csak a belföldi vonatjegyekre érvényes, a nemzetközi járatokra nem. Gyuro Macut miniszterelnök és Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetben tett látogatásán jelentette be, hogy felgyorsítják az új épület megvalósításához szükséges eljárásokat. A tervek szerint a korszerű intézmény nagyobb kapacitással és jobb körülmények között fogadhatja majd a daganatos betegeket az ország minden részéről. A legfrissebb hivatalos becslések szerint Szerbiában évente átlagosan mintegy 36 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és évente több mint 20 ezer ember hal meg rosszindulatú daganatos betegség következtében. Kamerák és fényképezőgépek keresztüzében érkezett meg a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetbe a miniszterelnök és az egészségügyi tárcavezető. Találkoztak az ott dolgozókkal és betegekkel, akik nappali ellátásban részesülnek. Olyan helyiségeket is megtekintettek, ahol daganatos betegséggel küzdő gyerekek sugárkezelése zajlik. A központ a szerbiai onkológiai és radiológiai elegrázták az intézmény falain belül megismert emberi sorsok, és bár ő az ország egészségügyi minisztere, úgy tűnt meglepték a látottak. Azt mondta, első dolga lesz felhívni az államfőt, és sürgős segítséget kérni az intézet megújításához. A miniszter szerint olyan intézményt kell létrehozni, mely képes az egész ország daganatos betegeinek ellátására. Azt is fontosnak tartja, hogy az új épület ne a belvárosban, hanem egy külső külterületen kapjon helyet, ahol nem okoz gondot a parkolás. Az ötletet a miniszterelnök is támogatta. A politikusok az intézet vezetőségével áttekintették a személyi állomány helyzetét is. Mindenek előtt a középfokú egészségügyi dolgozók létszámát és motivációját, hogy méltó módon ismerjék el azok munkáját, akik három műszakban dolgoznak és rendkívüli megterhelésnek vannak kitéve. Az államfő korábban bejelentette, 2028 és 2035 között 2,5 milliárd eurót fektetnek majd egészségügyi infrastruktúrába és az orvosok méltányos bérezésébe. Emelkedhet a sertéshús ára. Az afrikai sertéspestis miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a mácsvai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségben okoz súlyos problémákat. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint eddig több mint 28 ezer sertés pusztult el, vagy került kényszervágásra. Bár a vírus az emberre nem jelent veszélyt, a sertések számára halálos, és jelenleg sem vakcina, sem gyógyszer nem áll rendelkezésre ellene. Állattenyésztőket támogat a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. 115 fiatal mezőgazdasági termelő írt alá támogatási szerződést Újvidéken, összesen 200 millió dinár értékben. A Tartományi Mezőgazdasági Titkárság programjának célja a gazdaságok fejlesztése, a növénytermesztés és állattenyésztés korszerűsítése, valamint a fiatalok vidéken maradásának ösztönzése. A pályázók 500 ezer és 3 millió dinár közötti támogatásra nyújthattak be kérelmet. A 2017-ben indult program keretében eddig több mint 100 fiatal gazdálkodó részesült hasonló támogatásban.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfo támogatója minden megtett kilométeren!
3: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi

0: Állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: Ma reggel és napközben túlnyomó részt felhős időre számíthatunk, a reggeli órákban helyenként előfordulhat kisebb eső. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 16 Celsius fok körül alakul, mérsékelt vagy erősebb északnyugati szél fúj, a felhőzet teljesen megszűnik délutánra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 Celsius fok körül várható, a Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 148, Zentánál 222 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk. Emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok és a hőségmentes idő viszont jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Panda Rádió.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com.
0: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Ez volt a reklám.

0: közönség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Jó reggelt kívánunk, Vajdaság! Jó reggelt mindenkinek, aki már úton van a munkahelyére, aki éppen a reggeli kávéját kortyolgatja, vagy aki velünk indítja ezt a szép júliusi reggelt. Zenóbia, szerinted mikor kezdődik egy jó nap?
6: Jó reggelt!

0: Kívánok, kedves hallgatóink! Sokan azt mondanák, amikor megszólal az ébresztő. Mások szerint, amikor elkészül a kávé. Én viszont azt hiszem, egy jó nap akkor kezdődik, amikor eldöntjük, hogy nem engedjük, hogy a rossz kedv irányítsa.
1: Tudod, mi jutott eszembe ma reggel, hogy milyen furcsa egyetlen kedves mondat egész nap velünk maradhat, és ugyanígy egyetlen bántó szó is, ezért talán nem is olyan mindegy, mit adunk egymásnak.
0: Pontosan. Lehet, hogy ma valaki éppen arra vár, hogy végre rámosolyogjanak, hogy megkérdezzék tőle, hogy hogy vagy, vagy egyszerűen csak azt hallja, örülök, hogy látlak. Sokszor nem is tudjuk, mekkora ajándék tud lenni egy apró figyelmesség.
1: A mai pozitív gondolatunk így szól, a kedvesség nem fogy el attól, hogy adunk belőle, éppen ellenkezőleg minden mosolyjal egy kicsit gazdagabb lesz a világ.
0: És talán mi magunk is, mert érdemes módon nem csak annak lesz jobb a napja, aki kapja, hanem annak is, aki adja.
1: Most pedig kíváncsiak vagyunk önökre, mi volt a legapróbb kedvesség, amit valaki tett önökért, mégis a mai napig emlékeznek rá. Lehet, hogy csak egy mosoly volt, egy segítség, egy ölelés, vagy egy mondat, ami jókor érkezett.
0: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy az ön története ma valakinek reményt ad.
1: Mosolyogjanak ma egy kicsit többet, lehet, hogy éppen az önök mosolya lesz valakinek a nap legszebb pillanata.
0: Induljon így a szerda, szeretettel, jó kedvel és sok szép pillanattal. Ez a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán, és a legjobb még csak most következik.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatjuk a Tisza hangját, és elérkeztünk a műsor egyik legkedvesebb pillanatához. Ugye Zenóbia, milyen jó érzés, amikor valaki felhív bennünket, vagy csak annyit mond, boldog névnapot.
3: Igen, mert ilyenkor érezzük, hogy gondoltak ránk, lehet, hogy csak néhány szó, mégis egész nap mosolyt csalhat az arcunkra.
2: Július 22-én a Magdolna nevű hölgyeket ünnepeljük. A Magdolna név a héber eredetű Mária Magdolna névből származik, jelentése Magdolna városából származó nő. Az évszázadok során a nevéhez a hűség, a kitartás, az együttérzés és a belső erő is társult.
3: A Magdolnákra sokan úgy gondolnak, mint olyan emberekre, akiknek nagy a szívük, akik szeretnek segíteni, meghallgatni másokat, és akkor is kitartanak, amikor az élet próbára teszi őket. Persze minden Magdolna más és más, de talán ez az érzékenység sokukban közös.
2: Ha most egy Magdolna hallgat bennünket, szeretnénk neki nagyon boldog névnapot kívánni, legyen ez a nap tele szeretettel, kedves szavakkal, ölelésekkel és olyan pillanatokkal, amelyekre még sokáig jó lesz visszaemlékezni.
3: Most pedig önökhöz fordulunk, kit szeretnének ma felköszönteni vagy meglepni egy dallal, írják meg nekünk a nevét, és azt is, melyik zenével szereznének neki örömet.
2: SMS-ben várjuk üzeneteiket a 063-1-670-550-es telefonszámra, vagy írjanak kommentet a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy éppen az önök köszöntése hangzik el hamarosan a műsorban.
3: Minden Magdolnának még egyszer nagyon boldog névnapot kívánunk, most pedig jöjjön egy szép dal, aztán már is folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: Három nap, északi szélben, vacogásokban, ostromokban, pulóveremben illatod. Hova vezet ez? Na hiszen, mi a fene lesz? Micsoda beteges, rákfrancos élet, én itt nézem, te meg ott nézed, hogyha jól meg a szélnek a jegenyénk s levelet, hova repül el? Így szállok én is el nem sokára, te pedig így hajolsz majd utána annak a személyvonatnak, melyen utazom. Haza én, haza egyedül. Aztán csallak egy évig a feleségemmel, te meg majd engem a szeretőddel. Ebből áll ki az kibúvó, csupa csalatás. De jövő ilyenkor, hazamenőben, megint az ablaknál szeles időben, s pulóveremben illatod. Ugye csak is így? Ugye így? Ugye csak is így? Így szállok, így hajolsz, és így nézek, így mondom újból, hogy rád francos élet, és így hajol majd meg újra a szélnek az a jegenye, az az egy, az a hülye fa, az az egy, na te hülye fa.
5: Let's do it! I love all the music! The music's awesome!
0: Panda Rádió.
5: Hit music! Give it up!
0: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Zenóbia, szerinted lehet egy cukkini elegáns?
3: Hát hogy ne lehetne? Ma meg is mutatjuk, hogy egy egyszerű nyári zöldségből olyan finomságot készülnek, amit akár vendégek elé is büszkén kitehetünk.
2: Ma sajtos krémmel töltött cukkini tekercset készítünk, friss, könnyű és olyan szép, hogy szinte sajnálja az ember megenni, de csak szinte.
3: Igen, a hozzávalók. Szükségünk lesz két közepes cukkinire, 20 dekagram krémsajtra, 10 dekagram reszelt trappista vagy füstölt,

0: Tevőkanál tejfölre, két gereszt fokhagymára, friss kaporra vagy petrezselyemre, sóra, borsra és egy kevés olívaolajra.
1: A cukinit hosszában vékony szeletekre vágjuk, enyhén megkenjük olívaolajjal, majd grill serpenyőben vagy sütőben oldalanként 2-2 perc alatt megpuhítjuk, így könnyen feltekerhető lesz.
0: Közben elkészítjük a tölteléket, a krémsajtot összekeverjük a reszelt sajt alatt, tejföllel, az úzott fokhagymával, az apróra vágott zöld fűszerekkel, majd ízlés szerint sózzuk és borsozzuk.
1: Ezután minden cukkini szeletet egyik végére teszünk egy kanálnyi krémet, majd óvatosan feltekerjük tálalás előtt, fél órára hűtőbe tesszük, hogy az ízek szépen összeérjenek.
0: És jön a panda csavar. Ha szeretnék még különlegesebbé tenni a krémbe, keverhetnek apróra vágott diót vagy pirított napraforgó magot. Finom roppanást ad a tekersnek, és még gazdagabb lesz az ízük.
1: És most Önökhöz fordulunk. Önök melyik nyári zöldséget használják a leggyakrabban a konyhádi receptjük, amit minden nyáron elkészítenek?
0: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy hamarosan az Önök receptje is bekerül a Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovatba.
1: A legjobb ételek nem mindig a legbonyolultabbak,
0: hanem azok, amelyeket jókedvvel készítünk el, és örömmel teszünk az asztalra azok elé, akiket szeretünk.
1: Most pedig jöjjön egy finom zenei falat, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenóbia, emlékszel még arra az időszakra, amikor a tehetségkutató műsorok után egyik napról a másikra új sztárok születtek?
3: Persze, akkoriban egész Magyarország együtt drukkolt a kedvenceinek, és sok fiatal előadó ekkor kapta meg az első nagy lehetőséget. Ma egy ilyen énekesről beszélgetünk, Ádok Zoliról.
2: Ádok Zoltán már fiatalon tudta, hogy a színpad az ő világa, nem csak énekesként, hanem táncosként is rengeteget dolgozott azért, hogy egyre jobb legyen. A kitartás pedig meghozta a gyümölcsét.
3: Sokan talán onnan ismerik a leginkább, hogy 2009-ben ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon Moszkvában. A Mindenem a tánc című dallal lépett színpadra, amely energikus koreográfiájával és modern hangzásával hívta fel magára a figyelmet. Bár a döntőbe végül nem jutott be, sokan ma is emlékeznek a látványos produkcióra.
2: Talán kevesebben tudják, hogy Zoli nem csak énekesként, hanem táncművészként is komoly tapasztalatot szerzett. Ezért voltak a fellépései mindig ennyire dinamikusak, nála a zene és a mozgás kéz a kézben jár.
3: Egy előadó életében nem mindig az számít, hány slágere lett, sokkal fontosabb, hogy hiteles maradjon, fejlődjön és örömmel álljon újra, meg újra a közönség elé. Ádok Zoli pályája ezt jól példázza.
2: És most önökhöz fordulunk, melyik magyar előadó koncertjére mennék nekem újra, bármikor. Lehet egy régi kedvenc, vagy egy mai sztár.
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Kíváncsiak vagyunk, ki az az előadó, akihez a legszebb zenei emlékei kötődnek.
2: A sikerhez vezető út ritkán egyenes.
3: De minden fellépés, minden próba és minden új dal közelebb visz az álmokhoz. Talán ezért szeretjük annyira a zenét, mert emlékeztet arra, hogy a kitartásnak mindig megvan az értelme.
2: A zenetörténeti morzsák után most pedig jöjjön Ádok Zoli egyik ismert dala, és maradjanak velünk, mert hamarosan folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955 adankó.com.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete. Szabadkán és Szegeden és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: AMT Uni agent Svet Kamena. Mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
2: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 810.

0: 0614-954-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
0: ML Shop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhelyjel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. ML Shop 024.

0: Radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
3: Zenobian, belegondoltál már, hogy a naptárban minden egyes napnak megvan a maga története, van, amelyik csendesen telt el, és van, amelyik örökre megváltoztatta a világot.
4: Pontosan ezért szeretem ezt a rovatot, mert ilyenkor egy kicsit visszautazunk az időben, és megnézzük, mi minden történt július 22-én.
3: 1933. július 22-én az amerikai pilóta Willie Pons történelmet írt. Egy emberként repülte körbe egyedül a Földet repülőgéppel, 7 nap 18 óra és 49 perc alatt teljesítette az utat, ami akkoriban szinte elképzelhetetlen teljesítménynek számított.
4: 1951. július 22-én két szovjet kutya, Dezik és Cigán indult szuborbitális űrrepülésre. A szuborbitális űrrepülés olyan űrutazást jelent, amely során egy jármű eléri a világűrt, de nem áll föld körüli pályára, ehelyett egy ballisztikus pályát követve a csúcspontról idővel visszatér a földre. És ők voltak az első kutyák, akik eljutottak a világűr határára, majd épségben vissza is tértek. Az ő küldetésük fontos lépés volt az ember későbbi űrutazásai felé.
3: 2019-ben ezen a napon indította el India a Chandrayaan-2 holdkutató küldetését. A program célja az volt, hogy még többet tudjunk meg a hold felszínéről és annak déli pólusáról, amelyet a tudósok ma is különösen izgalmas területnek tartanak.
4: Július 22-én született Gustav Hertz, német fizikus, aki később Nobel-díjat kapott a fizika területén végzett kutatásaiért. Ugyanezen a napon látta meg a napvilágot John Leguizano, kolumbiai amerikai színész és producer is.
3: A világ több országában július 22-ét a mangó napjaként is ünneplik, a mangó csokadan gyümölcsök királyának nevezik, és nem csak finom, hanem vitaminokban is gazdag.
4: És most önökhöz fordulunk, ha egyetlen történelmi eseményt élőben láthattak volna, melyiket választanák? Egy világ körüli repülést, egy űrküldetés indítását, vagy egy másik önök számára különleges pillanatot?
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon kíváncsiak vagyunk, melyik korszakba utaznának vissza legszívesebben.
4: A történelem nem csak nagy könyvek lapjain él,
3: hanem minden nap emlékeztet bennünket arra, hogy a bátorság, a kíváncsiság és a kitartás visz előre. És ki tudja, lehet, hogy éppen a mai nap lesz valakinek az a pillanat, amelyre évek múlva is mosolyogva emlékszik vissza.
4: Most pedig jöjjön egy kis zene, aztán már is folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Honda Rádió.
3: Hit music.
2: Give it up.
0: Honda Rádió.
4: A Panda Kuckorovat támogatója, a Profivet állatorvosi ambulancia, Magyar Kanizsán Gesztenye Fasor 90 pera, ahol nem csak gyógyítják a kedvenceket, hanem segítenek abban is, hogy hosszú, boldog és egészséges életet élhessenek. Zenobia, mondd csak, ha most felállnál, szerinted hány kutya indulna el utánad?
5: A gazdik most biztos mosolyognak, mert sokuknak ismerős a helyzet, elindulnak a konyhába, ott a kutya, kimennek az udvarra, ott a kutya. Még a fürdőszoba ajtaja előtt is vár valaki csóváló farokkal.
4: És ilyenkor sokan azt kérdezik, miért követ engem mindenhová, nos a válasz sokkal szebb, mint gondolnánk.
5: A kutyák, falka, állatok, számukra a család jelenti a biztonságot, amikor követik a gazdájukat, legtöbbször nem jutalomfalatot remélnek, egyszerűen csak ott szeretnének lenni mellette.
4: Persze, a kíváncsiság is közrejátszik, hiszen ki tudja, lehet, hogy most nyílik a hűtő, lehet, hogy indul a séta, vagy éppen történik valami izgalmas. A kutyák nem szeretnek lemaradni semmiről.
5: Ha azonban a kutya egyetlen percre sem tud megnyugodni a gazdája nélkül, erősen szorong vagy pánikba esik, amikor egyedül marad, akkor már érdemes szakember vagy állatorvos tanácsát kérni. A túlzott ragaszkodás mögött ugyanis szeparációs szorongás is állhat.
4: Néha hagyjuk, hogy kedvencünk önállóan is pihenjen. Adjunk neki saját fekhelyet, kedvenc játékot, és dicsérjük meg, amikor nyugodtan elfoglalja magát, így kiegyensúlyozottabb és magabiztosabb lesz.
5: És most önökhöz fordulunk, az önök kutyája is mindenhová követi önöket, vagy inkább ő az, aki azt mondja, majd gyere, ha végeztél?
4: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. A legkedvesebb történetekből a következő Panda Kuckóban is idézünk.
5: Van egy megoldás. A kutya nem az életünk része, hanem gyakran az életünk legszebb része.
4: És talán ezért olyan megható, amikor csak csendben utánunk sétál, nem kér semmit, csak azt üzeni, bárhová mész, én veled vagyok. A Panda Kuckó rovat támogatója, a Profivet állatorvosi ambulancia Magyar Kanizsán, a Gesztenye Fasor 90 per a szám alatt, ahol a szerető gondoskodás és a szakértelem kéz a kézben jár. Ha a kedvencüknek segítségre, tanácsra vagy megelőző vizsgálatra van szükségre, a Profivet csapata szeretettel várja önöket.
5: Most pedig simítsák, folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
5: Zenobia, szerinted mi az első dolog reggel, amivel jót tehetünk az agyunknak?
6: Sokan azt mondanák, hogy egy jó erős kávé, pedig van valami, ami még előtte is nagyon fontos lehet, egy tápláló reggeli.
5: Éjszaka a szervezetünk pihen, reggel pedig újra energiára van szüksége. Nem csak az izmainknak, hanem az agyunknak is. Ezért nem mindegy, mivel indítjuk a napot.
6: Az omega-3 zsírsavak fontos szerepet játszanak az agy normál működésében, megtalálhatók például a lazacban, a szardíniában, a dióban, a lenmagban és a csiamagban. Ha rendszeresen fogyasztjuk ezeket változatos étrend részeként, hozzájárulhatnak a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz.
5: A rostok segítenek abban, hogy ne éhezzünk meg olyan gyorsan. Zappehely, teljes kiőrlésű kenyér, alma, körte vagy bogyós gyümölcsök mind jó választások lehetnek reggelire, így az energiaszintünk is egyenletesebb maradhat a délelőtt folyamán.
6: A fehérje szintén fontos része egy kiegyensúlyozott reggelinek, egy főtt tojás, natur joghurt, túró vagy egy marék olajos mag egyszerűen beleilleszthető a reggeli étkezésbe. Sokan azt tapasztalják, hogy egy fehérjében gazdag reggeli után tovább érzik magukat jól lakottnak.
5: Nem kell bonyolult reggelire gondolni, egy tál zapkása dióval és gyümölcsel, vagy egy teljes kiürdésű szendvics tojással és friss zöldségekkel. Már is sokat tettünk azért, hogy jól induljon a nap.
6: Újra Önökhöz fordulunk. Mi kerül leggyakrabban az Önök reggeliző asztalára?

0: A tojás, a szendvics, a zapkás, a gyümölcs, vagy inkább csak egy csésze kávé?
1: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-675-550-es telefonszámunkra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy éppen az önök reggeli ötlete inspirál majd másokat is.
0: A jó nap nem mindig nagy dolgokkal kezdődik.
1: Néha egy nyugodt reggelivel, egy pohár vízzel, egy mosollyal, és néhány olyan falattal, amely nem csak finom, hanem a szervezetünket is támogatja.
0: Most pedig jöjjön egy újabb remek dal, utána pedig folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Za pregled i diagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló

0: napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: Ez volt a reklám.
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Panda Rádió.
2: Ez a Panda Rádió.
4: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
5: Zenobian, te minden reggel elolvasod a horoszkópod.
6: Nem mindig, de bevallom, kíváncsi vagyok rá, és tudod, mit szeretek benne a legjobban? Nem azt, hogy megmondja a jövőt, hanem hogy néha emlékeztet arra, hogy érdemes nyitott.
5: Kosma, bátran mondj ki, amit érzelsz, egy őszinte beszélgetés közel hozhat valakit önhöz, és egy régóta húzódó félreértést is elsimíthat.
6: Bika, a mai nap arra emlékezteti, hogy a türelem gyakran meghozza a jutalmát, ne siessen, mert a jó dolgoknak néha idő kell.
5: Ikrek, valaki mag meglepheti egy kedves üzenettel vagy váratlan hírrel, tartsa nyitva a szemét és a szívét is.
6: Rák, érdemes majd kicsit saját magára is figyelni. Egy rövid séta, egy jó könyv vagy egy nyugodt kávézás csodás lehet.
5: Oroszlán, ma könnyen magával ragadhat másokat, a lelkesedésével használja ezt arra, hogy valakit bátorítson, vagy mosolyt csaljon az arcára.
6: Szűz, ne akarjon mindent tökéletesen csinálni, néha az is elég, ha a lehető legjobbat hozzuk ki abból, ami éppen előttünk áll.
5: Mérleg, a mai nap a kapcsolatoké, egy régi barát, családtag vagy kolléga örülhet, ha ön kezdeményezi a beszélgetést.
6: Skorpió, hallgasson a megérzéseire, lehet, hogy ma azok mutatják a legjobb irányt, amikor a logika még bizonytalan.
5: Nyilas, új lehetőség kopogtathat az ajtón, ne féljen kipróbálni valami olyat, amit eddig halogatott.
6: Bak, a kitartása most is meghozhatja az eredményét, minden apró lépés közelebb viszi a céljához.
5: Vízöntő, egy kreatív ötlet ma váratlanul érkezhet, jegyezze fel, mert később még sokat érhet.
6: Halak, ma különösen fontos lehet egy kedves szó, vagy egy ölelés. Néha ennyi is elég ahhoz, hogy valakinek szebbé tegyük a napját.
5: Akár hisznek a csillagok üzenetében, akár csak mosolyogban hallgatják.
6: Egy dolgot ne felejtsenek el, a mai nap történetét végül úgyis önök írják meg. Minden kedves szóval, minden jó döntéssel és minden mosollyal.
5: Legyen könnyű a lépésük, derűs a reggelük és szép a napjuk, most pedig jöjjön egy újabb remek dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
2: 103.5.
7: Feels good.
2: Makes me feel good.
7: It's my station.
3: Panda Rádió.
8: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
9: Jó, hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit az éves lakógyűlésen. Ki nincs itt? Látom, többen is feltették a kezüket. Körbeadom a jelenlét évet. Sanyikán, vezetnéd a jegyzőkönyvet?
10: Nem, mert ittam és nem vezethetek.
9: Jó, akkor itt az elején kérdezném, hogy kinek van valamilyen problémája.
10: Ha

0: Nekem ez az olyan, ami gyűntel lentről, állandóan, dinozor.
1: Mert ennyi közös költségből nem tudom kifizetni, miből fizessem ki.
2: Meg a macska, mindenhova, oda pisil, mindenhova.
0: Kérje meg, megint részegen jött haza.
1: Az enyém meg úgy ment el.
0: Lement a rezsi ára!
2: A torkodon!
3: Ne kezdjed meg itt! Ne kezdjed meg itt!
1: Akkor ezek szerint minden rendben van. Az első napi rendi pontunk akkor a közös költség emelése, a második szintén, és akkor utána fogunk rátérni a többi dologra, végül pedig fő témánkra.
4: Manóka, fejezed be, kis szívem! Mindjárt vége, maradjál szépen! Mindjárt jön a nagymama. Fejezd be, szíve. Jó, akkor nem jön a nagyi.
5: Ne sírja! Ha mindjárt véged el, drága!
6: Te, Gyöngyi, nem hiszed el, ez a gyerek egész éjjel megállás nélkül bőgött, borzasztó.
7: Tudom, én is hallottam, ha már elköltözhetnének innen a francba.
1: Tehát akkor ugye nemrég itt járt a polgármester, és egyetlen nagyon okos dolgot mondott.
8: Mit?
1: Hogy köszönöm, hogy meghallgattak. Viszont javasolt kentésnek például egy német szilárd lovasz szobrot.
6: Majd már megint a mi pénzünkön, a Orbán meg a Gyurcsány elvitték a lóvét, azt a Rogán angyalnak meg, vagy kinek minden nap új lakása van. Mutatták a interneten, hogy kastélyt vett Versailles-ba. Ha megérdemelné, hogy jó pofán várják, Versailles-ba ültet mindjárt.
1: Kollár úr!
6: Jaj, ma! Ilyeneket itten.
1: Kollár úr, hát folytassam. Tehát a közös költséget sajnos meg kell emelnünk. Az eddigi 200 forint per négyzetméter helyett 230 forint per négyzetméter.
6: Jó, persze. Megint lehúznak, mint a banánhéjat. Hát én azt mondom, hogy készüljünk, alapítsunk lövésziskolát.
1: És mi lenne a nevünk?
6: Géppuskás Akadémia.
1: Na most a sok felújítási munka miatt... Fruzsina, szólni kéne a férjednek.
7: Nincs itthon, üzleti úton van.
1: Néztem is, hogy magához két napja éjjel is jön a postás. Mielőtt emelnénk a közös költséget, a kis bandék, hol a bandék? Ja, megvagy. Szóval úgy tudom, hogy nálad még nincs vízóra.
6: Nem, még csak 9.45 van. De valami zűr lehet, mert a múltkor áram volt a vízben.
8: Hát, áram a vízben. Hát a villany a vízben, az gáz, az tényleg.
6: Nálam sose volt. Mikor lesz már?
8: Hát micsoda vízóra? Na.
1: Jó, akkor kérdezem, emeletajtó...
6: 3/3.
1: Nem a múltját kérdeztem. Nem a múltját kérdeztem, hanem hogy hol lakik.
6: Hát pedig a lakásom az tényleg olyan, mint a régi rendszer.
1: Hogy?
6: Omlik a vakolat, és látszik minden tégla.
1: Jó, hát akkor az ilyen munkálatok miatt sajnos megint meg kell emelnünk a közös költséget. Az eddigi 230 forint helyett mostantól 320 forint per négyzetméter. Szavazzuk meg, és akkor jó, egy tartózkodással el is fogadtuk. A nyílászárók cseréje most még mindig aktuális. Most egy cég, akiktől semmilyen juttatást nem kapok ezért a reklámért. Nagyon akciós áron végez nyílászáró cseréket, megbízható cég, a bátyámi, és... Nagyon kellene, ugye, még nyílászáró. Hova kell még nyílászáró?
6: Pofádra. Ma mindent, ami pénzünkből itten, minden tize, itten. Szemete, püüüüüüüü, jelanyja úr is legyen. Szemetek a al... Gonoj, te.
1: Én vagyok az ukrán-magyar nagykövet.
6: Ezt értem.
8: Hát tényleg, hát a második emeleten mindenkinek megvan minden csinyálva, én meg föllakok a hatodikon. Jaj. Főkavarodott a társadalom, az alja van fölül. Jaj. Bocsánat, a Golán Ildiéktől állandóan áramlik.

0: Hozzám az izé, ez a szénmonokli, vagy micsoda. Hát a múltkor is a lakás az úgy tele volt ezzel a szénmonoxiddal, hogy a érzékelő is megfulladt tőle. Hát még kell a golánéknak egész nap füteniük?
1: Azért, mert anyám fázik és melegszik a gáz. Nem is jön el onnan mellőle.
0: Akkor majd az lesz, mint a híradóba.
1: Hogy a híradóba?
0: Felszólítom Golán nénit, hogy adja el a gáz a térségét.
2: Most közben megint csökkent a rezsi, most azt hiszem, hogy épp ingyen van a villany. A felújítási munkákra jött árajánlatokat megnézem, azt hiszem, hogy emelnünk kell a közös költséget, és az eddigi 320 forint per négyzetméter helyett 380 forint lenne.
3: Jó!
2: Jó, akkor ezt egyhangulag elfogadtuk. Mert hogy egy hangot hallottam. Lénárd Pista bácsi jelezte, hogy van valami panasza.
3: Igen, mert kérem tisztelte, a fölöttem lakótól állandóan jön a beázás.
2: Tőlem nem, jó?
3: De.
2: Biztosan nem.
3: De, mert jön a beázás.
2: Nem, jön, kislányom maradja itt, nem, kislányom maradja, most nem menjél sehova, kislányom, nem mész sehova.
3: De igen, mert maguktól állandóan jön a beázás.
2: Nem tőlem, jó, hagyjon már béké, kisem, olyan pofont kapsz, hogy leszáll a fejem most már. Nem, figyelj, nem tőlünk jön a beázás.
3: De, mert maguktól állandóan gyűn ez a beázás.
2: Kislányom, nem egy ilyen. Bea!
3: Na, ha mondom, állandóan. Állandóan jön ez a beázás. Beázás.
2: Jók meg, no. De most több bejelentés is érkezett, hogy az első emelet hatból állandóan veszekedés és verekedés zajon hallatszik. Zoli bácsi, az első emeleten lakik, ön zavarják a szomszédok?
1: Hát, az már régi. A barátok köztet jobban szerettem.
2: Akkor másoknak van valami hozzáfűzni valójuk az első emelethez?
4: Hát az első emelethez? Hát csak annyi, hogy a negyedik lemezük visszaesés volt az első háromhoz képest.
2: Jó, akkor emiatt sajnos a közös költséget megint meg kell emelni. 380 forint négyzetméter helyett most 480 forint per négyzetméter. Köszönöm szépen. Mert nagyon sok lakó elfelejti, hogy a bejárati kaput minden esetben be kell zárni. Tehát tessék a kaput bezárni. Tessék bezárni a kaput.
3: Na, ennél is beindult a kapuzárási pánik.
2: Holnap délután jön egy kereskedelmi híradó forgatni. Na most a kérdés, hogy ki vállalja, hogy felgyújtja a házat. És utána nyilatkozni is kell, de le van írva a szöveg, nagyon egyszerű. Annyit kell csak mondani, hogy pizsamába, ahogy voltunk, rohantunk. És akkor ezt a forgát Csildire bíznánk, mert neki nincs foga. És... még egy olyan feladat lenne, hogy valaki vállalja-e, hogy 10 000 forintért bennég. Akkor köszönöm szépen, ennyi lett volna. Na most, miután ugye a házat a felgyújtás után fel kell újítani, így a közös költséget muszáj 1 000 forint per négyzetméter emelnünk, mert fel kell újítani ugye ezt-azt.
3: Például
2: az ablakom körül a külső homlokzatot.
4: Hányadikon is lakik maga?
2: Az 5., de a szomszéd kerületben.
3: Jó, elég volt, hagyjam már, beállam!
5: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

my station, on the radio. Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Sikeresen zajlanak a nyári táborok Magyar Kanizsán. Ezen a héten is élettel teltek meg Magyar Kanizsa községi terei, az Aurora összművészeti tábor résztvevői festenek, zenélnek, kézműveskednek és közös játékokon vesznek részt. A szervezők szerint a gyerekek számára ezek a táborok nem csak kikapcsolódást, hanem maradandó élményeket és új barátságokat is jelentenek. Augusztusban nyílik a hímzés 100 év tükrében kiállítás. Továbbra is várják azokat a régi hímzett terítőket, párnahúzatokat és egyéb kézi munkákat, amelyek méltó helyet kaphatnak a Dobó-Tihamér képtár következő időszaki kiállításán. A szervezők célja, hogy a helyi hagyományokat minél szélesebb körben bemutassák. Már készülnek a pénteki mozira, a Művészetek Háza munkatársai már a pénteki vetítésekre készülnek. A családokat három időpontban is várja a Vajana című magyar nyelvű animációs film. A jegyek már holnaptól megvásárolhatók, ezért érdemes időben lefoglalni a helyeket. Egyre több árnyékos pihenőhely épül a kerékpárutak mentén. Magyarország több térségében új pihenőhelyeket alakítanak ki a kerékpáros turisták számára. Padokkal, ivóvízviteli lehetőséggel és kerékpártartókkal teszik kényelmesebbé a nyári kirándulásokat. Egyre több város ültet méhbarát növényeket. Európa szerte egyre több település alakít ki méhbarát virágágyásokat és zöld területeket. A cél, hogy segítsék a beporzó rovarokat, amelyek kulcsszerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában. Panda ajánló. Ha már a hétvégét tervezik, pénteken irány a Művészetek Háza Magyar Kanizsán. Vajana amerikai családi animációs film magyar nyelvű szinkronnal. Vetítések 10 óra, 15.30 és 17.30. A belépő 450 dinár. Jegyvásárlás és helyfoglalás július 23-ától a 063 545 386-os telefonszámon. Kiváló program lehet az egész család számára. Ezen a napon, július 22-én ünnepeljük a Nemzetközi Agy Világnapját. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, milyen fontos az agy egészségének megőrzése. A rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és az új dolgok tanulása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy szellemileg is frissek maradjunk. A hét jó híre, Vajdaságban idén nyáron is sok önkéntes segíti a gyermektáborok és kulturális rendezvények lebonyolítását. Jó látni, hogy egyre több fiatal vállal szerepet a közösségi életben. A nap érdekességen tudták, hogy az emberi agy körülbelül 86 milliárd idegsejtből áll. Még ma is a világ egyik legösszetettebb és legkevésbé feltárt csodája, amely folyamatosan képes alkalmazkodni és új kapcsolatokat kialakítani. A szerda olyan, mint egy híd, már túl vagyunk a hét elején, és már látszik a hétvége is. Kitartás már nincs messze. Panda Radar, képben a világgal.

Jó reggelt kívánunk, nézzük, miről ír a mai magyar szó. A mai címlap vezető híre a rendkívül alacsony vízállás. A Duna és a Tisza vízszintje az elmúlt hetekben jelentősen csökkent, ami egyre komolyabb kihívásokat jelent a hajózás, a mezőgazdaság és a természet számára. A szakemberek szerint a szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbak, ezért a vízgazdálkodás szerepe is felértékelődik. Jó hír a mezőgazdaság számára, hogy 200 millió dinár támogatást kapnak a fiatal gazdák. A tartományi mezőgazdasági titkárság célja, hogy segítse a fiatal termelőket gazdaságuk fejlesztésében, korszerűsítésében és abban, hogy hosszú távon is a mezőgazdaságban maradjanak. Újvidék belvárosában hamarosan megkezdődik a Modena utcai mély garázs fölötti terület átalakítása. A beruházás során zöld felületek, sétányok és közösségi terek is helyet kapnak, a munkálatok várhatóan 10 hónapig tartanak. A közéletből Forsthoffer Ágnes első parlamenti felszólalásában a kölcsönös tisztelet és a nyugodt közéleti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, kiemelte, hogy a közös célok eléréséhez együttműködésre és egymás megbecsülésére van szükség. Kulturális hír, hogy elindult a Tanya Színház idei nyári turnéja. A társulat idén is számos vajdasági településre látogat el, hogy szabadtéri előadásaival közelebb vigye a színház élményét a közönséghez. Ennyi volt a mai lapszemlénk a magyar szóból, további friss hírekkel és érdekességekkel. Hamarosan jelentkezünk itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
4: Voltak már úgy a Tiszaparton nagyon korán reggel, amikor még alig ébredt fel a világ. Én azt hiszem, olyankor a Tisza a legcsendesebb, a víz fölött lassan lebeg a köd, a nap még csak éppen kikukucskál a fák mögül, és olyan érzése van az embernek, mintha az egész folyó egy meséből lépett volna elő. A reggeli köd akkor alakul ki, amikor az éjszaka lehűlt levegője találkozik a folyó melegebb vizével. A vízből felszálló pára lassan beborítja a partot, és néhány percre minden sokkal csendesebbnek, nyugodtabbnak tűnik. Ilyenkor a horgászok már a parton ülnek, a madarak lassan ébredeznek, néha csak egy hal csobbanása töri meg a csendet. Aki egyszer látta ezt a látványt, azt tudja, hogy ezért érdemes korán kelni. Ahogy a nap egyre magasabbra emelkedik, a köd lassan feloszlik, előbukkannak a fák, a csónakok, a nádasok és a Tisza ismét megmutatja teljes szépségét. Minden reggel ugyanaz történik, mégis minden reggel egy kicsit más. Talán ezért szeretjük ennyire a Tiszát, nem kell beszélnie, elég, ha ott van. A folyó megtanít arra, hogy néha a csend is lehet gyönyörű. És most önökhöz fordulunk. Önök mikor szeretik legjobban a Tiszát, napfelkelt akkor? Egy forró nyári délutánon, naplementében, vagy egy csendes esti sétán? Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon kíváncsiak vagyunk, melyik napszakban a legszebb önök szerint a Tisza. A természet nem siet, mégis mindig időben érkezik. Talán nekünk is érdemes néha megállni egy percre, leülni a Tisza partjára, meghallgatni a madarakat, figyelni a víz hullámait, és hagyni, hogy a folyó egy kicsit bennünket is megnyugtasson. Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk, hiszen a Tisza történetei soha nem érnek véget.
3: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Ma ismét csak egy rövid utazásra indulunk, nem kell repülőjegy, nem kell hosszú csomagolás, csak egy kis kíváncsiság. Ma Békés Csabára látogatunk, a viharsarok szívébe, egy olyan városba, ahol a hagyományok, a vendégszeretet és a finom ízek kéz a kézben járnak. Ha Békés Csabát említjük, szinte mindenkinek a csabai kolbász jut először eszében, nem véletlenül. Generációk óta készítik ugyanazzal a gondoskodással, és mára nem csak Magyarországon, hanem külföldön is ismert és elismert különlegesség lett. Ősszel pedig a Csabai Kolbász Fesztivál ezreket vonz a városba. Kevesen tudják, hogy Békés Csaba szorosan kötődik Munkácsi Mihályhoz, a világhírű festőhöz. A róla elnevezett múzeumban nem csak a műveivel, hanem életénél izgalmas történeteivel is megismerkedhetünk. Még azok számára is élmény, akik ritkán járnak múzeumba. Békés Csaba belvárosa rendezett, barátságos és kellemes. A Széchenyi Liget árnyas fái, a hangulatos sétányok, a szökőkutak és a kávézók mind arra hívnak, hogy lassítsunk egy kicsit, itt nem kell rohanni. Érdemes csak sétálni, nézelődni és élvezni a város nyugalmát. Békés Csaba mindig is híres volt a sokszínű kultúrájáról. A magyar és szlovák hagyományok ma is jelen vannak a város életében, ünnepeiben és gasztronómiájában. Talán ettől olyan különleges a hangulata. És ha már ott járunk, üljünk be egy cukrászdába vagy egy hangulatos kávézóba, mert egy utazás nem csak arról szól, hogy mit látunk, hanem arról is, mit érzünk. És most önökhöz fordulunk, melyik magyar városba térnének vissza mindig örömmel? Békés Csaba, Szeged, Gyula, Eger, vagy egy másik kedvencük is van? Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy legközelebb éppen az önök kedvenc városát fedezzük fel együtt. Az utazás nem mindig a kilométerekről szól, hanem az élményekről, egy új utcáról, egy kedves mosolyról, egy finom falatról és arról az érzésről, hogy egy kicsit gazdagabban térünk haza, mint ahogyan elindultunk. Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Tartsanak velünk, mert együtt utazni mindig nagyobb élmény.
4: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Zenóbia, volt már olyan érzésed, hogy tele a szekrényed, mégis azt mondod, nincs egy ruhám sem?
4: Szerintem most nagyon sok hölgy bólogat, és talán a férfiak közül is néhányan, pedig lehet, hogy nem több ruhára van szükségünk, hanem jobban összeválogatottakra.
3: Mi az a kapszula gardrób? Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb divatirányzata a kapszula gardrób. Ez azt jelenti, hogy nem rengeteg ruhát vásárolunk, hanem olyan alapdarabokat választunk, amelyek szinte mindennel jól kombinálhatók.
4: Egy jól szabott farmer, egy fehér ing, egy kényelmes nyári ruha, egy könnyű zakó, néhány egyszínű póló. Ha ezek jól passzolnak egymáshoz, minden reggel sokkal könnyebb eldönteni, hogy mit vegyünk fel.
3: A kapszula gardrób alapja a harmonikus színvilág, fehér, bézs, sötétkék, oliva, zöld, világos, szürke vagy fekete. Ezekhez szinte bármilyen élénkebb szinte hozzáadhatunk, egy kendővel, táskával vagy ékszerrel, így néhány ruhából is rengeteg különböző összeállítást készíthetünk.
4: Mielőtt új ruhát vásárolnak, tegyenek fel maguknak egy egyszerű kérdést, legalább 3 meglévő ruhámmal tudom majd viselni? Ha a válasz igen, valószínűleg jó a választás.
3: És most önökhöz fordulunk. Önök inkább sok ruhát szeretnek a szekrényben, vagy néhány kedvenc darabot, amelyeket szívesen viselnek újra és újra.
4: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebookon.
3: A divat nem attól lesz különleges, hogy mennyi ruhánk van, hanem attól, hogy jól érezzük magunkat benne, mert a legszebb kiegészítő ma is ugyanaz, mint régen, egy őszinte mosoly és egy kis önbizalom.
4: Most pedig jöjjön egy újabb remek dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Banda Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontos gondolni, ez pedig az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik, velük úgysem történhet semmi, pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet, egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek, a rovat támogatója a DDOR biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó, a gondokat pedig jobb megelőzni. DDOR biztosító. A biztonság, amely elkíséri önt az utazás minden kilométerén. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.

is már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban, de a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

a legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli.

0: punk to funk, punk to funk, punk to funk, punk to funk.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A Kissori Közösségi Ház július 25-én szombaton este 19 órától különleges programmal csatlakozik a Tanyák éjszakájához. A résztvevőket csillagfényes piknik és közösségi kvízest várja Ásotthalmon. A vetélkedőn 4-től 8 fős csapatok indulhatnak, akik történelem, tudomány és a homokhátság témakörében mérhetik össze tudásukat. A szervezők azt kérik, hogy mindenki hozzon magába a piknikkosarat, szúnyogriasztót, valamint egy kék és egy piros tollat. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a csapatok számára előzetes jelentkezés szükséges. A nevezéseket július 23-áig várják, legfeljebb 8 csapat jelentkezhet. A program helyszíne a Kissori Közösségi Ház, Ásotthalom, 4. körzet 367-es szám alatt. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy kellemes nyári estére, ahol a jó társaság és a közös játék áll a középpontban. Megkezdődött a nevezés az Our Nature Award 2026-os nemzetközi fotó- és videópályázatra. A szervezők természet, dokumentarista és környezeti témájú alkotásokat várnak 10 különböző kategóriában. Fotók, fotósorozatok, képes történetek és legfeljebb 60 másodperces videók egyaránt nevezhetők. A pályázat célja, hogy bemutassa a természet szépségeit és felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A legjobb alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A díjazott művekből 2026. októberében szabadtéri kiállítás nyílik a budapesti Szénatéren. A nevezési határidő augusztus 3-a. A szervezők minden természetkedvelő fotós és videókészítőt várnak a pályázatra. Továbbra is várja az adományokat a Petőfi Telepi Művelődési Ház jótékonysági tanszergyűjtése. A kezdeményezés célja, hogy a rászoruló gyermekek megfelelő iskolai felszereléssel kezdhessék meg a szeptemberi tanévet. A szervezők új vagy jó állapotú füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, tolltartókat, iskolatáskákat és egyéb iskolai felszereléseket fogadnak. Az adományokat július 27-ig lehet leadni a Művelődési Ház nyitvatartási idejében. A gyűjtés lezárását követően a felajánlásokat rendszerezik, majd augusztus elején juttatják el a rászoruló családokhoz. Ha szükségesnél több adomány érkezik, azokat további gyermekeknek és a segítő szervezeteknek adják tovább. A szervezők bíznak abban, hogy a közösség idén is összefog egy jó ügy érdekében. Minden felajánlás számít, hiszen egy apró segítség is megkönnyítheti egy gyermek iskola kezdését. Augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a 35. Röszkei falu napokat a sportpályán. A kétnapos rendezvény hagyományőrző programokkal, családi kikapcsolódással és koncertekkel várja az érdeklődőket. Pénteken a Nemzetközi Néptánc találkozó mellett fellép a Groove House és Péter Stramek, az estét pedig utcabál zárja. Szombaton ismét megrendezik a Nemzetközi Töltött Káposztafőző versenyt és a Baráti Fogadhajtó rendezvényt. A gyerekeket ugrálóvár, óriás csúszda, játszóház és kézműves foglalkozások várják. Délutáni színpadi programok között látható lesz egy részlet a Dzsungel könyve című musicalből, majd koncertet ad Csóka Szabi bandája és a Mentol Hungária Tribute zenekar. A falunapokat retro diszkó zárja DJ Szindel közreműködésével. A szervezők minden programra ingyenes belépést biztosítanak, és szeretettel várják a látogatókat Röszkére. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palánkhírkötője.szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak!

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš. Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretnek kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívj a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Ez volt a reklám. Get down with it!

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Online is megvásárolhatjuk a nemzetközi vonatjegyeket, jelentette be a Szerbegyai Vasutak. Az új szolgáltatásnak köszönhetően már interneten is váltható jegy a Montenegróba közlekedő nemzetközi járatokra, valamint Szabadka és Szeged között közlekedő vonatokra a Vasúttársaság hivatalos honlapján. Az online vásárlásra járó 5%-os kedvezmény továbbra is csak a belföldi vonatjegyekre érvényes, a nemzetközi járatokra nem. Gyuro Macot miniszterelnök és Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetben tett látogatásán jelentette be, hogy felgyorsítják az új épület megvalósításához szükséges eljárásokat. A tervek szerint a korszerű intézmény nagyobb kapacitással és jobb körülmények között fogadhatja majd a daganatos betegeket az ország minden részéről. A legfrissebb hivatalos becslések szerint Szerbiában évente átlagosan mintegy 36 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és évente több mint 20 ezer ember hal meg rosszindulatú daganatos betegség következtében. Kamerák és fényképezőgépek keresztüzében érkezett meg a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetbe a miniszterelnök és az egészségügyi tárcavezető. Találkoztak az ott dolgozókkal és betegekkel, akik nappali ellátásban részesülnek. Olyan helyiségeket is megtekintettek, ahol daganatos betegséggel küzdő gyerekek sugárkezelése zajlik. A központ a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Ellátás tartóoszlopa. Zlatibor Lončart saját bevallása szerint is megrázták az intézmény falain belül megismert emberi sorsok, és bár ő az ország egészségügyi minisztere, úgy tűnt meglepték a látottak. Azt mondta, első dolga lesz felhívni az államfőt, és sürgős segítséget kérni az intézet megújításához. A miniszter szerint olyan intézményt kell létrehozni, mely képes az egész ország daganatos betegeinek ellátására. Azt is fontosnak tartja, hogy az új épület ne a belvárosban, hanem egy külső külterületen kapjon helyet, ahol nem okoz gondot a parkolás. Az ötletet a miniszterelnök is támogatta. A politikusok az intézet vezetőségével áttekintették a személyi állomány helyzetét is. Mindenek előtt a középfokú egészségügyi dolgozók létszámát és motivációját, hogy méltó módon ismerjék el azok munkáját, akik három műszakban dolgoznak és rendkívüli megterhelésnek vannak kitéve. Az államfő korábban bejelentette, 2028 és 2035 között 2,5 milliárd eurót fektetnek majd egészségügyi infrastruktúrába és az orvosok méltányos bérezésébe. Emelkedhet a sertéshús ára. Az afrikai sertéspestis miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a mácsvai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségben okoz súlyos problémákat. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint eddig több mint 28 ezer sertés pusztult el, vagy került kényszervágásra. Bár a vírus az emberre nem jelent veszélyt, a sertések számára halálos, és jelenleg sem vakcina, sem gyógyszer nem áll rendelkezésre ellene. Állattenyésztőket támogat a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. 115 fiatal mezőgazdasági termelő írt alá támogatási szerződést Újvidéken, összesen 200 millió dinár értékben. A tartományi mezőgazdasági titkárság programjának célja a gazdaságok fejlesztése, a növénytermesztés és állattenyésztés korszerűsítése, valamint a fiatalok vidéken maradásának ösztönzése. A pályázók 500 ezer és 3 millió dinár közötti támogatásra nyújthattak be kérelmet. A 2017-ben indult program keretében eddig több mint 100 fiatal gazdálkodó részesült hasonló támogatásban.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: Ma reggel és napközben túlnyomó részt felhős időre számíthatunk, a reggeli órákban helyenként előfordulhat kisebb eső. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 16 Celsius fok körül alakul. Mérsékelt vagy erősebb északnyugati szél fúj, a felhőzet teljesen megszűnik délutánra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 148, Zentánál 222 cm magas. A mai napot időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk. Emiatt a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok és a hőségmentes idő viszont jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Sikeresen zajlanak a nyári táborok Magyar Kanizsán. Ezen a héten is élettel teltek meg Magyar Kanizsa községi terei. Az Aurora összművészeti tábor résztvevői festenek, zenélnek, kézműveskednek és közös játékokon vesznek részt. A szervezők szerint a gyerekek számára ezek a táborok nem csak kikapcsolódást, hanem maradandó élményeket és új barátságokat is jelentenek. Augusztusban nyílik a hímzés 100 év tükrében kiállítás. Továbbra is várják azokat a régi hímzett terítőket, párnahúzatokat és egyéb kézi munkákat, amelyek méltó helyet kaphatnak a Dobó-Tihamér képtár következő időszaki kiállításán. A szervezők célja, hogy a helyi hagyományokat minél szélesebb körben bemutassák. Már készülnek a pénteki mozira, a Művészetek Háza munkatársai már a pénteki vetítésekre készülnek. A családokat három időpontban is várja a Vajana című magyar nyelvű animációs film. A jegyek már holnaptól megvásárolhatók, ezért érdemes időben lefoglalni a helyeket. Egyre több árnyékos pihenőhely épül a kerékpárutak mentén. Magyarország több térségében új pihenőhelyeket alakítanak ki a kerékpáros turisták számára, padokkal, ivóvízviteli lehetőséggel és kerékpártartókkal teszik kényelmesebbé a nyári kirándulásokat. Egyre több város ültet méhbarát növényeket. Európa szerte egyre több település alakít ki méhbarát virágágyásokat és zöld területeket, a cél, hogy segítsék a beporzó rovarokat, amelyek kulcsszerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában. Panda ajánló. Ha már a hétvégét tervezik pénteken irány a Művészetek Háza Magyar Kanizsán, bejön-e amerikai családi animációs film magyar nyelvű szinkronnal. Vetítések 10 óra 15.30 és 17.30, a belépő 450 dinár. Jegyvásárlás és helyfoglalás július 23-ától a 063 545 386-os telefonszámon. Kiváló program lehet az egész család számára. Ezen a napon, július 22-én ünnepeljük a Nemzetközi Agy Világnapját. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, milyen fontos az agy egészségének megőrzése. A rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és az új dolgok tanulása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy szellemileg is frissek maradjunk. A hét jó híre, Vajdaságban idén-nyáron is sok önkéntes segíti a gyermektáborok és kulturális rendezvények lebonyolítását. Jó látni, hogy egyre több fiatal vállal szerepet a közösségi életben. A napi érdekességen tudták, hogy az emberi agy körülbelül 86 milliárd idegsejtből áll. Még ma is a világ egyik legösszetettebb és legkevésbé feltárt csodája, amely folyamatosan képes alkalmazkodni és új kapcsolatokat kialakítani. A szerda olyan, mint egy híd, már túl vagyunk a hét elején, és már látszik a hétvége is. Kitartás már nincs messze. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

0: Hit music.
1: Hit music.
0: Hit music.
2: Pont a rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: Bél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Online is megvásárolhatjuk a nemzetközi vonatjegyeket, jelentette be a Szerbegyai Vasutak. Az új szolgáltatásnak köszönhetően már interneten is váltható jegy a Montenegróba közlekedő nemzetközi járatokra, valamint Szabadka és Szeged között közlekedő vonatokra a Vasúttársaság hivatalos honlapján. Az online vásárlásra járó 5%-os kedvezmény továbbra is csak a belföldi vonatjegyekre érvényes, a nemzetközi járatokra nem. Gyuro Macot miniszterelnök és Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetben tett látogatásán jelentette be, hogy felgyorsítják az új épület megvalósításához szükséges eljárásokat. A tervek szerint a korszerű intézmény nagyobb kapacitással és jobb körülmények között fogadhatja majd a daganatos betegeket az ország minden részéről. A legfrissebb hivatalos becslések szerint Szerbiában évente átlagosan mintegy 36 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és évente több mint 20 ezer ember hal meg rosszindulatú daganatos betegség következtében. Kamerák és fényképezőgépek keresztüzében érkezett meg a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetbe a miniszterelnök és az egészségügyi tárcavezető. Találkoztak az ott dolgozókkal és betegekkel, akik nappali ellátásban részesülnek. Olyan helyiségeket is megtekintettek, ahol daganatos betegséggel küzdő gyerekek sugárkezelése zajlik. A központ a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Ellátás tartóoszlopa. Zlatibor Lončart saját bevallása szerint is megrázták az intézmény falain belül megismert emberi sorsok, és bár ő az ország egészségügyi minisztere, úgy tűnt meglepték a látottak. Azt mondta, első dolga lesz felhívni az államfőt, és sürgős segítséget kérni az intézet megújításához. A miniszter szerint olyan intézményt kell létrehozni, mely képes az egész ország daganatos betegeinek ellátására. Azt is fontosnak tartja, hogy az új épület ne a belvárosban, hanem egy külső külterületen kapjon helyet, ahol nem okoz gondot a parkolás. Az ötletet a miniszterelnök is támogatta. A politikusok az intézet vezetőségével áttekintették a személyi állomány helyzetét is. Mindenek előtt a középfokú egészségügyi dolgozók létszámát és motivációját, hogy méltó módon ismerjék el azok munkáját, akik három műszakban dolgoznak és rendkívüli megterhelésnek vannak kitéve. Az államfő korábban bejelentette 2028 és 2035 között 2,5 milliárd eurót fektetett majd egészségügyi infrastruktúrába és az orvosok méltányos bérezésébe. Emelkedhet a sertéshús ára. Az afrikai sertéspestis miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a mácsvai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségben okoz súlyos problémákat. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint eddig több mint 28 ezer sertés pusztult el, vagy került kényszervágásra. Bár a vírus az emberre nem jelent veszélyt, a sertések számára halálos, és jelenleg sem vakcina, sem gyógyszer nem áll rendelkezésre ellene. Állattenyésztőket támogat a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. 115 fiatal mezőgazdasági termelő írt alá támogatási szerződést Újvidéken, összesen 200 millió dinár értékben. A Tartományi Mezőgazdasági Titkárság programjának célja a gazdaságok fejlesztése, a növénytermesztés és állattenyésztés korszerűsítése, valamint a fiatalok vidéken maradásának ösztönzése. A pályázók 500 ezer és 3 millió dinár közötti támogatásra nyújthattak be kérelmet. A 2017-ben indult program keretében eddig több mint 100 fiatal gazdálkodó részesült hasonló támogatásban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: Ma reggel és napközben túlnyomó részt felhős időre számíthatunk, a reggeli órákban helyenként előfordulhat kisebb eső. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 16 Celsius fok körül alakul. Mérsékelt vagy erősebb északnyugati szél fúj, a felhőzet teljesen megszűnik délutánra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 148, Zentánál 222 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk. Emiatt a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok és a hőségmentes idő viszont jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz SD Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A Kissori Közösségi Ház július 25-én szombaton este 19 órától különleges programmal csatlakozik a Tanyák éjszakájához. A résztvevőket csillagfényes piknik és közösségi kvízest várja Ásotthalmon. A vetélkedőn 4-től 8 fős csapatok indulhatnak, akik történelem, tudomány és a homokhátság témakörében mérhetik össze tudásukat. A szervezők azt kérik, hogy mindenki hozzon magával piknikkosarat, szúnyogriasztót, valamint egy kék és egy piros tollat. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a csapatok számára előzetes jelentkezés szükséges. A nevezéseket július 23-áig várják, legfeljebb 8 csapat jelentkezhet. A program helyszíne a Kissori Közösségi Ház, Ásotthalom, 4. körzet 367-es szám alatt. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy kellemes nyári estére, ahol a jó társaság és a közös játék áll a középpontban. Megkezdődött a nevezés az Our Nature Award 2026-os nemzetközi fotó és videó pályázatra. A szervezők természet, dokumentarista és környezeti témájú alkotásokat várnak 10 különböző kategóriában. Fotók, fotósorozatok, képes történetek és legfeljebb 60 másodperces videók egyaránt nevezhetők. A pályázat célja, hogy bemutassa a természet szépségeit és felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A legjobb alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A díjazott művekből 2026. októberében szabadtéri kiállítás nyílik a budapesti Szénatéren. A nevezési határidő augusztus 3-a. A szervezők minden természetkedvelő fotós és videókészítőt várnak a pályázatra. Továbbra is várja az adományokat a Petőfi Telepi Művelődési Ház jótékonysági tanszergyűjtése. A kezdeményezés célja, hogy a rászoruló gyermekek megfelelő iskolai felszereléssel kezdhessék meg a szeptemberi tanévet. A szervezők új vagy jó állapotú füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, tolltartókat, iskolatáskákat és egyéb iskolai felszereléseket fogadnak. Az adományokat július 27-ig lehet leadni a Művelődési Ház nyitvatartási idejében. A gyűjtés lezárását követően a felajánlásokat rendszerezik, majd augusztus elején juttatják el a rászoruló családokhoz. Ha szükségesnél több adomány érkezik, azokat további gyermekeknek és a segítő szervezeteknek adják tovább. A szervezők bíznak abban, hogy a közösség idén is összefog egy jó ügy érdekében. Minden felajánlás számít, hiszen egy apró segítség is megkönnyítheti egy gyermek iskola kezdését. Augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a 35. Röszkei falu napokat a sportpályán. A kétnapos rendezvény hagyományőrző programokkal, családi kikapcsolódással és koncertekkel várja az érdeklődőket. Pénteken a nemzetközi néptánc találkozó mellett fellép a Groove House és Péter Stramek, az estét pedig utcabál zárja. Szombaton ismét megrendezik a nemzetközi töltött káposztafőző versenyt és a baráti fogadhajtó rendezvényt. A gyerekeket ugrálóvár, óriás csúszda, játszóház és kézműves foglalkozások várják. A délutáni színpadi programok között látható lesz egy részlet a Dzsungel könyve című musicalből, majd koncertet ad Csóka Szabi bandája és a Mentol Hungária Tribute zenekar. A falunapokat retro diszkó zárja DJ Szindel közreműködésével. A szervezők minden programra ingyenes belépést biztosítanak, és szeretettel várják a látogatókat Röszkére. Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palankhírkötője.szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: egy óra van.
1: Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Szerda Zsófi, Halló, ott vagy még című jegyzete nyitja. A lapban ezúttal is találnak kül- és belpolitikai írásokat. Ezek közül kiemeljük, hogy Szerbiában megindult a Mégis ki vagy te című portál. Két év fejlesztései Magyar Kanizsa községben. Írunk az önkormányzati mandátum első felének eredményeiről. Falukutatást szerveztek Hajdújáráson és Noszán. Kérdőívekkel, interjúkkal és résztvevő megfigyelésekkel alkotnak képet a két falu életéről és értékeiről. A heti interjú vendége ezúttal dr. Esztelecki Péter, a Zentai Bújai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium informatika tanára. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a Csantavéri újságról írunk. Beszámolunk arról, hogy különleges produkcióval nyílt meg a Dóm téren a Szegedi Szabadtéri Játékok idei 75. évada, továbbá nyomába eredtünk az Igazi Noszti fiúnak. A Szabadkai Naplóban tudósítunk a Ludason megszervezett népzenei táborról és a hajdújárási Rózsa Sándor Fesztiválról. A Bánáti Naplóban pedig az egyre népszerűbb, lányoknak szervezett Abigail táborról írunk. Összefoglalót közlünk a 32. Európai Filmek Palicsi Fesztiváljáról, bemutatjuk Sólya Bálint fazekast, olvashatnak a Vajdaságba hazaköltözött Polacsek Enyáról, aki itthon kézműves muffinjaival édesíti meg az emberek mindennapjait, de az újságot fellapozva megtudhatják azt is, hogy több mint 100 értelmi sérült fiatal vett részt a tótfalui lelki napon. Világutazó kollégánk ezúttal Bergent mutatja be, horgászrovatunk pedig a tengeri horgászathoz ad hasznos tudnivalókat. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Folyamatban van nyári nyereményjátékunk is. Ne feledjék, lapunk immár a megújult 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén a nyár végéig helyet kapnak a vajdasági magyar diákok legnépszerűbb tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói is. Ne feledjék, a 7 nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a 7 nap...

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Sikeresen zajlanak a nyári táborok Magyarkanizsán. Ezen a héten is élettel teltek meg Magyarkanizsa községi terei. Az Aurora összművészeti tábor résztvevői festenek, zenélnek, kézműveskednek és közös játékokon vesznek részt. A szervezők szerint a gyerekek számára ezek a táborok nem csak kikapcsolódást, hanem maradandó élményeket és új barátságokat is jelentenek. Augusztusban nyílik a hímzés 100 év tükrében kiállítás. Továbbra is várják azokat a régi hímzett terítőket, párnahúzatokat és egyéb kézi munkákat, amelyek méltó helyet kaphatnak a Dobó-Tihamér képtár következő időszaki kiállításán. A szervezők célja, hogy a helyi hagyományokat minél szélesebb körben bemutassák. Már készülnek a pénteki mozira, a Művészetek Háza munkatársai már a pénteki vetítésekre készülnek. A családokat három időpontban is várja a Vajana című magyar nyelvű animációs film. A jegyek már holnaptól megvásárolhatók, ezért érdemes időben lefoglalni a helyeket. Egyre több árnyékos pihenőhely épül a kerékpárutak mentén. Magyarország több térségében új pihenőhelyeket alakítanak ki a kerékpáros turisták számára. Padokkal, ivóvízviteli lehetőséggel és kerékpártartókkal teszik kényelmesebbé a nyári kirándulásokat. Egyre több város ültet méhbarát növényeket. Európa szerte egyre több település alakít ki méhbarát virágágyásokat és zöld területeket. A cél, hogy segítsék a beporzó rovarokat, amelyek kulcsszerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában. Panda ajánló. Ha már a hétvégét tervezik, pénteken irány a Művészetek Háza Magyarkanizsán. Vajana amerikai családi animációs film magyar nyelvű szinkronnal. Vetítések 10 óra, 15.30 és 17.30. A belépő 450 dinár. Jegyvásárlás és helyfoglalás július 23-ától a 063 545 386-os telefonszámon. Kiváló program lehet az egész család számára. Ezen a napon, július 22-én ünnepeljük a Nemzetközi Agy Világnapját. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, milyen fontos az agy egészségének megőrzése. A rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és az új dolgok tanulása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy szellemileg is frissek maradjunk. A hét jó híre, Vajdaságban idén nyáron is sok önkéntes segíti a gyermektáborok és kulturális rendezvények lebonyolítását. Jó látni, hogy egyre több fiatal vállal szerepet a közösségi életben. A nap érdekességen tudták, hogy az emberi agy körülbelül 86 milliárd idegsejtből áll, még ma is a világ egyik legösszetettebb és legkevésbé feltárt csodája, amely folyamatosan képes alkalmazkodni és új kapcsolatokat kialakítani. A szerda olyan, mint egy híd, már túl vagyunk a hét elején, és már látszik a hétvége is. Kitartás már nincs messze. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópá étteremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Online is megvásárolhatjuk a nemzetközi vonatjegyeket, jelentette be a Szerbegyai Vasutak. Az új szolgáltatásnak köszönhetően már interneten is váltható jegy a Montenegróba közlekedő nemzetközi járatokra, valamint Szabadka és Szeged között közlekedő vonatokra a Vasúttársaság hivatalos honlapján. Az online vásárlásra járó 5%-os kedvezmény továbbra is csak a belföldi vonatjegyekre érvényes, a nemzetközi járatokra nem. Gyuro Macot miniszterelnök és Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetben tett látogatásán jelentette be, hogy felgyorsítják az új épület megvalósításához szükséges eljárásokat. A tervek szerint a korszerű intézmény nagyobb kapacitással és jobb körülmények között fogadhatja majd a daganatos betegeket az ország minden részéről. A legfrissebb hivatalos becslések szerint Szerbiában évente átlagosan mintegy 36 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és évente több mint 20 ezer ember hal meg rosszindulatú daganatos betegség következtében. Kamerák és fényképezőgépek keresztüzében érkezett meg a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetbe a miniszterelnök és az egészségügyi tárcavezető. Találkoztak az ott dolgozókkal és betegekkel, akik nappali ellátásban részesülnek. Olyan helyiségeket is megtekintettek, ahol daganatos betegséggel küzdő gyerekek sugárkezelése zajlik. A központ a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Ellátás tartóoszlopa. Zlatibor Lončart saját bevallása szerint is megrázták az intézmény falain belül megismert emberi sorsok, és bár ő az ország egészségügyi minisztere, úgy tűnt meglepték a látottak. Azt mondta, első dolga lesz felhívni az államfőt, és sürgős segítséget kérni az intézet megújításához. A miniszter szerint olyan intézményt kell létrehozni, mely képes az egész ország daganatos betegeinek ellátására. Azt is fontosnak tartja, hogy az új épület ne a belvárosban, hanem egy külső külterületen kapjon helyet, ahol nem okoz gondot a parkolás. Az ötletet a miniszterelnök is támogatta. A politikusok az intézet vezetőségével áttekintették a személyi állomány helyzetét is. Mindenek előtt a középfokú egészségügyi dolgozók létszámát és motivációját, hogy méltó módon ismerjék el azok munkáját, akik három műszakban dolgoznak és rendkívüli megterhelésnek vannak kitéve. Az államfő korábban bejelentette 2028 és 2035 között 2,5 milliárd eurót fektetett majd egészségügyi infrastruktúrába és az orvosok méltányos bérezésébe. Emelkedhet a sertéshús ára. Az afrikai sertéspestis miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a mácsvai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségben okoz súlyos problémákat. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint eddig több mint 28 ezer sertés pusztult el, vagy került kényszervágásra. Bár a vírus az emberre nem jelent veszélyt, a sertések számára halálos, és jelenleg sem vakcina, sem gyógyszer nem áll rendelkezésre ellene. Állattenyésztőket támogat a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. 115 fiatal mezőgazdasági termelő írt alá támogatási szerződést Újvidéken, összesen 200 millió dinár értékben. A Tartományi Mezőgazdasági Titkárság programjának célja a gazdaságok fejlesztése, a növénytermesztés és állattenyésztés korszerűsítése, valamint a fiatalok vidéken maradásának ösztönzése. A pályázók 500 ezer és 3 millió dinár közötti támogatásra nyújthattak be kérelmet. A 2017-ben indult program keretében eddig több mint 100 fiatal gazdálkodó részesült hasonló támogatásban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: Ma reggel és napközben túlnyomó részt felhős időre számíthatunk, a reggeli órákban helyenként előfordulhat kisebb eső. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 16 Celsius fok körül alakul. Mérsékelt vagy erősebb északnyugati szél fúj, a felhőzet teljesen megszűnik délutánra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 148, Zentánál 222 cm magas. A mai napot időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk. Emiatt a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok és a hőségmentes idő viszont jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: crazy, insane, got no brain.
1: Insane in the membrane.
2: Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Szerda Zsófi, Halló, ott vagy még című jegyzete nyitja. A lapban ezúttal is találnak kül- és belpolitikai írásokat. Ezek közül kiemeljük, hogy Szerbiában megindult a Mégis ki vagy te című portál. Két év fejlesztései Magyar Kanizsa községben. Írunk az önkormányzati mandátum első felének eredményeiről. Falukutatást szerveztek Hajdújáráson és Noszán. Kérdőívekkel, interjúkkal és résztvevő megfigyelésekkel alkotnak képet a két falu életéről és értékeiről. A heti interjú vendége ezúttal dr. Esztelecki Péter, a Zentai Bújai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium informatika tanára. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a Csantavéri újságról írunk. Beszámolunk arról, hogy különleges produkcióval nyílt meg a Dóm téren a Szegedi Szabadtéri Játékok idei 75. évada. Továbbá nyomába eredtünk az Igazi Noszti fiúnak. A Szabadkai Naplóban tudósítunk a Ludason megszervezett népzenei táborról és a hajdújárási Rózsa Sándor Fesztiválról. A Bánáti Naplóban pedig az egyre népszerűbb, lányoknak szervezett Abigail táborról írunk. Összefoglalót közlünk a 32. Európai Filmek Palicsi Fesztiváljáról, bemutatjuk Sólya Bálint fazekast, olvashatnak a Vajdaságba hazaköltözött Polacsek Enyáról, aki itthon kézműves muffinjaival édesíti meg az emberek mindennapjait, de az újságot fellapozva megtudhatják azt is, hogy több mint 100 értelmi sérült fiatal vett részt a Tótfalui Lelki Napon. Világutazó kollégánk ezúttal Bergent mutatja be, horgász rovatunk pedig a tengeri horgászathoz ad hasznos tudnivalókat. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Folyamatban van nyári nyereményjátékunk is. Ne feledjék, lapunk immár a megújult 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén a nyár végéig helyet kapnak a vajdasági magyar diákok legnépszerűbb tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói is. Ne feledjék, a 7 nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a 7 nap legújabb számát.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 4 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A Kissori Közösségi Ház július 25-én szombaton este 19 órától különleges programmal csatlakozik a Tanyák éjszakájához. A résztvevőket csillagfényes piknik és közösségi kvízest várja Ásotthalmon. A vetélkedőn 4-től 8 fős csapatok indulhatnak, akik történelem, tudomány és a homokhátság témakörében mérhetik össze tudásukat. A szervezők azt kérik, hogy mindenki hozzon magával piknikkosarat, szúnyogriasztót, valamint egy kék és egy piros tollat. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a csapatok számára előzetes jelentkezés szükséges. A nevezéseket július 23-áig várják, legfeljebb 8 csapat jelentkezhet. Program helyszíne a Kissori Közösségi Ház, Ásotthalom, 4. körzet 367-es száma. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy kellemes nyári estére, ahol a jó társaság és a közös játék áll a középpontban. Megkezdődött a nevezés az Our Nature Award 2026-os nemzetközi fotó és videó pályázatra. A szervezők természet, dokumentarista és környezeti témájú alkotásokat várnak 10 különböző kategóriában. Fotók, fotósorozatok, képes történetek és legfeljebb 60 másodperces videók egyaránt nevezhetők. A pályázat célja, bemutassa a természet szépségeit és felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A legjobb alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A díjazott művekből 2026. októberében szabadtéri kiállítás nyílik a budapesti Szénatéren. A nevezési határidő augusztus 3-a. A szervezők minden természetkedvelő fotós és videókészítőt várnak a pályázatra. Továbbra is várja az adományokat a Petőfi Telepi Művelődési Ház jótékonysági tanszergyűjtés. A kezdeményezés célja, hogy a rászoruló gyermekek megfelelő iskolai felszereléssel kezdhessék meg a szeptemberi tanévet. A szervezők új vagy jó állapotú füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, tolltartókat, iskolatáskákat és egyéb iskolai felszereléseket fogadnak. Az adományokat július 27-ig lehet leadni a Művelődési Ház nyitvatartási idején. A gyűjtés lezárását követően a felajánlásokat rendszerezik, majd augusztus elején juttatják el a rászoruló családokhoz. Ha a szükségesnél több adomány érkezik, azokat további gyermekeknek és a segítő szervezeteknek adják tovább. A szervezők bíznak abban, hogy a közösség idén is összefog egy jó ügy érdekében. Minden felajánlás számít, hiszen egy apró segítség is megkönnyítheti egy gyermek iskola kezdését. Augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a 35. Röszkei falu napokat a sportpályán. A kétnapos rendezvény hagyományőrző programokkal, családi kikapcsolódással és koncertekkel várja az érdeklődőket. Pénteken a nemzetközi néptánc találkozó mellett fellép a Groove House és Péter Stramek, az estét pedig utcabál zárja. Szombaton ismét megrendezik a nemzetközi töltött káposztafőző verseny és a baráti fogadhajtó rendezvény. A gyerekeket ugrálóvár, óriás csúszda, játszóház és kézműves foglalkozások várják. A délutáni színpadi programok között látható lesz egy részlet a Dzsungel könyve című musicalből, majd koncertet ad Csóka Szabi bandája és a Mentol Hungária Tribute zenekar. A falunapokat retro diszkó zárja DJ Szinder közreműködésével. A szervezők minden programra ingyenes belépést biztosítanak, és szeretettel várják a látogatókat Röszkére. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a Palánk hírkötője szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš, napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka. Ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Summit.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz STK Evo pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STKable.tv.

máskor. Feltettem a kávét, ugyanúgy, mint máskor. Amikor visszatértem a szobába, láttam, hogy a cipődet nézed. Nem mertél, vagy nem tudtál a szemembe nézni. A csendből kellett volna megértenem, hogy utoljára vagy nálam. De én nem akartam megérteni.

Mindenki volt már úgy, hogy rosszat álmodott. Fel akart ébredni, de nem tudott. Én is így vagyok most veled. Csak egy rossz álom, hogy elveszítettelek. Gyere! Gyere! Ébresz fel végre engem!

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Online is megvásárolhatjuk a nemzetközi vonatjegyeket, jelentette be a Szerbegyai Vasutak. Az új szolgáltatásnak köszönhetően már interneten is váltható jegy a Montenegróba közlekedő nemzetközi járatokra, valamint Szabadka és Szeged között közlekedő vonatokra a Vasúttársaság hivatalos honlapján. Az online vásárlásra járó 5%-os kedvezmény továbbra is csak a belföldi vonatjegyekre érvényes, a nemzetközi járatokra nem. Gyuro Macot miniszterelnök és Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetben tett látogatásán jelentette be, hogy felgyorsítják az új épület megvalósításához szükséges eljárásokat. A tervek szerint a korszerű intézmény nagyobb kapacitással és jobb körülmények között fogadhatja majd a daganatos betegeket az ország minden részéről. A legfrissebb hivatalos becslések szerint Szerbiában évente átlagosan mintegy 36 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és évente több mint 20 ezer ember hal meg rosszindulatú daganatos betegség következtében. Kamerák és fényképezőgépek keresztüzében érkezett meg a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetbe a miniszterelnök és az egészségügyi tárcavezető. Találkoztak az ott dolgozókkal és betegekkel, akik nappali ellátásban részesülnek. Olyan helyiségeket is megtekintettek, ahol daganatos betegséggel küzdő gyerekek sugárkezelése zajlik. A központ a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Ellátás tartóoszlopa. Zlatibor Lončart saját bevallása szerint is megrázták az intézmény falain belül megismert emberi sorsok, és bár ő az ország egészségügyi minisztere, úgy tűnt meglepték a látottak. Azt mondta, első dolga lesz felhívni az államfőt, és sürgős segítséget kérni az intézet megújításához. A miniszter szerint olyan intézményt kell létrehozni, mely képes az egész ország daganatos betegeinek ellátására. Azt is fontosnak tartja, hogy az új épület ne a belvárosban, hanem egy külső külterületen kapjon helyet, ahol nem okoz gondot a parkolás. Az ötletet a miniszterelnök is támogatta. A politikusok az intézet vezetőségével áttekintették a személyi állomány helyzetét is. Mindenek előtt a középfokú egészségügyi dolgozók létszámát és motivációját, hogy méltó módon ismerjék el azok munkáját, akik három műszakban dolgoznak és rendkívüli megterhelésnek vannak kitéve. Az államfő korábban bejelentette 2028 és 2035 között 2,5 milliárd eurót fektetnek majd egészségügyi infrastruktúrába és az orvosok méltányos bérezésébe. Emelkedhet a sertéshús ára. Az afrikai sertéspestis miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a mácsvai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségben okoz súlyos problémákat. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint eddig több mint 28 ezer sertés pusztult el, vagy került kényszervágásra. Bár a vírus az emberre nem jelent veszélyt, a sertések számára halálos, és jelenleg sem vakcina, sem gyógyszer nem áll rendelkezésre ellene. Állattenyésztőket támogat a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. 115 fiatal mezőgazdasági termelő írt alá támogatási szerződést Újvidéken, összesen 200 millió dinár értékben. A Tartományi Mezőgazdasági Titkárság programjának célja a gazdaságok fejlesztése, a növénytermesztés és állattenyésztés korszerűsítése, valamint a fiatalok vidéken maradásának ösztönzése. A pályázók 500 ezer és 3 millió dinár közötti támogatásra nyújthattak be kérelmet. A 2017-ben indult program keretében eddig több mint 100 fiatal gazdálkodó részesült hasonló támogatásban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: Ma reggel és napközben túlnyomó részt felhős időre számíthatunk, a reggeli órákban helyenként előfordulhat kisebb eső. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 16 Celsius fok körül alakul. Mérsékelt vagy erősebb északnyugati szél fúj, a felhőzet teljesen megszűnik délutánra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 148, Zentánál 222 cm magas. A mai napot időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk. Emiatt a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok és a hőségmentes idő viszont jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Sikeresen zajlanak a nyári táborok Magyar Kanizsán. Ezen a héten is élettel teltek meg Magyar Kanizsa községi terei. Az Aurora összművészeti tábor résztvevői festenek, zenélnek, kézműveskednek és közös játékokon vesznek részt. A szervezők szerint a gyerekek számára ezek a táborok nem csak kikapcsolódást, hanem maradandó élményeket és új barátságokat is jelentenek. Augusztusban nyílik a hímzés 100 év tükrében kiállítás. Továbbra is várják azokat a régi hímzett terítőket, párnahúzatokat és egyéb kézi munkákat, amelyek méltó helyet kaphatnak a Dobóti-Hamér képtár következő időszaki kiállításán. A szervezők célja, hogy a helyi hagyományokat minél szélesebb körben bemutassák. Már készülnek a pénteki mozira, a Művészetek Háza munkatársai már a pénteki vetítésekre készülnek. A családokat három időpontban is várja a Bajana című magyar nyelvű animációs film. A jegyek már holnaptól megvásárolhatók, ezért érdemes időben lefoglalni a helyeket. Egyre több árnyékos pihenőhely épül a kerékpárutak mentén. Magyarország több térségében új pihenőhelyeket alakítanak ki a kerékpáros turisták számára, padokkal, ivóvízviteli lehetőséggel és kerékpártartókkal teszik kényelmesebbé a nyári kirándulásokat. Egyre több város ültet méhbarát növényeket. Európa szerte egyre több település alakít ki méhbarát virágágyásokat és zöld területeket. A cél, hogy segítsék a beporzó rovarokat, amelyek kulcsszerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában. Panda ajánló. Ha már a hétvégét tervezik, pénteken irány a Művészetek Háza Magyar Kanizsán. Bajana amerikai családi animációs film magyar nyelvű szinkronnal. Vetítések 10 óra 15.30 és 17.30. A belépő 450 dinár. Jegyvásárlás és helyfoglalás július 23-ától a 063 545 386-os telefonszámon. Kiváló program lehet az egész család számára. Ezen a napon, július 22-én ünnepeljük a Nemzetközi Agy Világnapját. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, milyen fontos az agy egészségének megőrzése, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és az új dolgok tanulása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy szellemileg is frissek maradjunk. A hét jó híre, Vajdaságban idén nyáron is sok önkéntes segíti a gyermektáborok és kulturális rendezvények lebonyolítását. Jó látni, hogy egyre több fiatal vállal szerepet a közösségi életben. A nap érdekességen tudták, hogy az emberi agy körülbelül 86 milliárd idegsejtből áll, még ma is a világ egyik legösszetettebb és legkevésbé feltárt csodája, amely folyamatosan képes alkalmazkodni és új kapcsolatokat kialakítani. A szerda olyan, mint egy híd, már túl vagyunk a hét elején, és már látszik a hétvége is. Kitartás már nincs messze. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv

black fog, az utolsó katona a sorba utoljára dobbant, az utolsó lövés a csembe utoljára csaptam. Mindig az utolsó a legszebb,

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pond a rádió.

0: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio, Kanyesha.
2: Ennyi az egész. Az élet csak araszni repülés földtől a földig. A világnak mindegy, hogy meddig érsz. De neked és nekem ez most az egyetlen, az első és az utolsó bevetés.

0: 95.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Pontorádió.

So check it out.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

se časa, kroz dažde i prečice snane.